Vadio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Ochindau. Vadio Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondimi Ochindau.